0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: Lakmacsun Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lakmacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kurdeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
2: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki az Illuminati.

0: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kazasztán, Kenya, Kiribati, Észak és Dél-Korea, Kuvait, valamint Kirgizisztán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Ez a Dalmata Gergő Show. Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 óra

0: Lakmacsun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
2: Hátfájás.
1: Aktív életmódot folytat.
3: Mosogatógépben is mosható.
1: 1993-ban te voltál az első
2: zongőr.
3: Élvezd hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
3: Semmi sem víz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
1: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje.
5: Lamacsun.hu/donate.
6: Lamacsun Rádió.
5: Török pizza online rádió.
6: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
7: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Szereted
2: a
1: kísérletező
2: zenéket?
1: Válogatásokat?
2: Az.
1: Experimentál.
2: Tég.
1: Experimentál.
2: Tég.
1: Alatt.
2: Több.
1: Alatt.
2: Műsort.
1: Alatt.
2: Is.
1: Találsz.
2: Ebben.
1: A.
2: Műfajban.
1: Például.
2: Donát Kacsa.
1: Klub.
2: Kacsa Klub.
1: Paika.
2: Vagy.
1: Havi.
2: Zaj.
1: Műsoraink.
2: Lamacsun Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
2: A La Macsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
0: Ha támogatnád a működésünket, adományos

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: feszült.
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Sziasztok! Ez a Bér. Kösz, hogy itt lehetünk. Üljetek egy kicsit közelebb.

0: Na, ezt köszönöm szépen.
1: Fura, még kicsit szokni kell, hogy így ültök.
0: Igen, még nem volt.
1: Kivel Fidót, ő áll tisztességesen.

0: first. Tartom egy kis szünetet.
1: Na, sziasztok, ez itt a kis szoba. A mai vendégünk a Vérzenekar. Sziasztok nektek is. Na, van mikrofonotok. A zenekar 23-ban alakult, és az első megjelenés 2024. szeptemberére tehető. Mi történt abban a köztes időszakban? Mesélnétek így a kezdetekről, illetve a tavalyi évről is.
2: Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Hello.
2: Hát igazából a bendével, dobosunkkal.
3: Velem.
0: Én.
2: Hát ilyen 22-be kezdtünk el így.
3: 21.
2: Szóval jó régen. Nagyon régóta agyalgattunk azon, hogy kéne nekünk egy death metal zenekar. Nekem voltak már riffeim, meg volt egy koncepció a fejemben, hogy ezt hogy akarom megcsinálni, hogy akarom megvalósítani. És akkor elkezdtünk igazából zenélni, elkezdtük írni a számokat kettesben. Aztán, hát ahogy mondtam, volt egy nagyon erős koncepció a fejemben, úgyhogy ez alapján szedtem össze barátaimat, zenésztársaimat, hogy összeálljunk és elkezdjünk zenélni. Aztán 24-ben sikerült befejezni a demót. Igazából 23-tól volt ilyen nagyon intenzív együtt próbálás. Ilyenek, befejeztük a demót, azt mi kiadtuk szeptemberben, és akkor tavaly januárban meg kijött kazettán is. Ennyi a történetünk nagyjából.
1: A kiadóról mesélnétek, hogy ki alatt jött ki a bemutatkozó demo? Ez egy külföldi kiadó.
2: Igen, a Messaco Novo Recordsnál jött ki a demónk. Hát ez ilyen elég nagy dolog volt nekünk. Én igazából nekem a kedvenc kiadóm volt, és mindig is azt szeretem, hogy itt jön ki a cucc. Úgyhogy igazából semmi varázslat nem volt benne. Megkerestem, elküldtem neki a demót, és akkor 20 perc múlva írtam. Ez az. Csináljuk, nyomjuk. Úgyhogy igen, ő. És,
1: ez a profilja is a kiadónak egyébként, vagy így?
2: Csak death metalt, meg...
3: Szigorúan csak death metal.
2: Csak death metal.
1: Helyes.
2: És igen. És akkor összehúztam ilyen barátokat, akik csináltak nekünk designt a demóhoz, meg a merchet, meg mit tudom én, szóval ilyen fontos volt, hogy ilyen összedolgozás legyen. Uh-huh. Különböző országokban, régi barátainkkal, stb. És szerintem meglett a szóval igazából.
1: Igen, illetve, hogy 23-ban alakult a zenekar, de már a tavalyi év is azért elég intenzív volt. Felléptetek az angol Carcass zenekarral, a Dürerben volt egy turné is. Hogy jöttek ezek a lehetőségek?
3: Hát a turnét azt Patrik kezdte el szervezni. Mondva, hogyha már van
1: Csehország? Igaz?
3: Hát az első turné az 2024 decemberében volt, csak Csehszlovákiában.
2: Cancer volt zenekarra.
3: A Cancer volt együttese, akiknek szintén az első fellépésük volt azon a turnén, meg nekünk is azt hiszem, vagy nem előtte
2: már. Az első külföld.
3: Az első, meg igen, egyszer már játszottunk a Kriptában, de utána a második koncert az egyből Cseszke Budajavécében volt. Fantasztikus koncert volt. Utána pedig... Hát volt még egy turné Szlovéniában, meg Zágráb, vagy nem Zágráb, hol volt, Pulában. Ami egy, hát egy kisebb dolog volt, de ja, mégis az is egy turné volt. Hát azt mind önállóan szerveztük. És a Carcassos buli az meg kicsit úgy nézett ki, hogy hát megtudtuk, hogy játszik a... Mi? A mikrofonba beszélek.
1: Jó lesz, jó lesz.
3: Jó, bocsánat, nem vagyok hozzászokva. Szóval a Carcass megtudtuk, hogy játszik, és én egész egyszer ráírtam a szervezőre, hogy figyelj, így szeretnénk játszani a Carcass-szal, mert mindannyiunknak az egyik legjobb hatás, meg így szerintem az egyik legjobb zenekar mai napig. Ő meg azt mondta, hogy oké, persze, gyertek, és játszottunk. És hát szerintem az kibaszott jól sikerült. Tehát, hogy ott szerintem nagyon jól is játszottunk, meg így nagyon jól is éreztük magunkat. Kiderült Jeff Walkerről, meg Bill Stairről, hogy kibaszott jó fejek, kibaszott jót dumáltunk velük, adtak a viszkijükből. És nagyon sokat adtak, kibaszott jó fejek voltak. Tehát ugye az egy ilyen szenzációs élmény volt, egy ilyen öreg zenekarral így kb. Úgy tudtunk együtt lógni, mintha most így itt lennénk. És...
2: Hát és utána meg a rákövetkező turné, az meg a nyári balhé volt, azt igazából Azt én szerveztem úgy, hogy megkerestem egy kiadótársainkat. Nagyon jó zenekarok vannak ennél a kiadónál, és egyre több zenekarra jóba vagyunk. És megkerestem a Barcelonai Trollkévet, hogy lenne kedvük nekivágni. Itt egy ilyen, hát, nagyjából közép-európai balhénak. És az is nagyon jól sikerült. Az is nagyon jól sikerült. A prágai záró bulin, ott két turné összeért, és az Ossuari Cancer Void, meg a Trollkév és mi együtt léptünk fel, és erre el is jött a kiadónak a vezetője.
3: Jézus maga megjelent.
2: Igen, Jézus is eljött, ez nagyon jó volt. Az is egy nagyon meghatározó, kurva jó buli volt, meg ez egy nagyon erős turné volt igazából, nagyon faszal.
1: Megmondtad így, hogy erős inspiráció volt a Carcass is, más zenekarokat még mondanátok akár itthonról, akik így a vér zenét inspirálták?
3: Hát...
4: Csak viccet.
3: Hát nekem személy szerint így a Nihilist az, ami így a death metal eleje és vége, az inspirál mai napig, hogy tök jó lenne ilyen zenét játszani, ha bár soha nem fogok, meg soha nem is lennék rá képes, de hogy így az mindig olyan fejemben van, hogy ez a zenekar létezett, és ez tök jó létezett, és szeretnék valami, nem is hasonló, de hogy abban a szellemben valamit létrehozni. Meg hát nyilván a floridai death metal zenekarok, Morbid Angel, Death, Obituary, ezek így. Amikor a Patrikkal még csak beszéltünk arról, hogy tök jó lenne majd egyszer valamikor csinálni zenekart, még a régi kriptában, amikor még Dürer pince volt, és egyetlen egy kiinduló pont volt, ami nagyon-nagyon közös volt, az Altar of Madness, hogy az ami így, hát így az epicentrum a death metalnak, és ez már ilyen egész 2016-17, hát nagyon-nagyon régóta így ott volt a szemünk előtt, hogy hát igen, ez az, ami tök jó irány, és hát 21-ben volt az, hogy akkor de jó, csináljunk valami olyat, de valahogy máshogy, és hát szerintem így az, ami így a legjobban hatott ránk.
5: Hát meg szerintem fontos ebben a sztoriban, hogy ez az egész death metal zenekar, hogy ez mindenkinek valahogy ilyen gyerekkor ilyen dédelgetett dolga volt, hogy majd egyszer majd ruhába rakom töltényebből bajuszba azt, hogy ez megy a gigizés, mint az
3: állat.
5: Hosszú haja. és ja, hát ez mindenkinek egy ilyen dolog volt, hogy már gyerekkorától kezdve, hogy oké, death metal az egy nagy hatás, akkor ezt így nyomni kell.
1: És szerintetek van itthon utánpótlás? Beszélhetünk ilyenről, hogy hazai death metal szintér egyébként?
5: Szerintem abszolút. Tehát, hogy vannak kurusok aktív zenekarra, meg kurusokat nyomják, ki milyen intenzitással az változó, de szerintem ez az főleg az utóbbi időben, ez egy tökre javuló tendenciát mutató szintén. Már megjelent egy csomó zenekar, vagy hát nem csomó, de azért vannak páran, és szerintem ez igen, ez egy létező dolog.
2: És legyen még több. Nyomjátok, csináltok zenekart. Kurvára egyszerű.
1: Igen, és még a kilépő kérdések. Az idei év, ugye most kezdtük 26-os évünket. Mit vártok ettől az évtől, mint vér zenekar?
2: Hát igazából vannak már idei terveink is, vannak már 27-es terveink is, de a legfontosabb, amit érdemes megemlíteni, hogy idén ki fog jönni a nagy lemez, és igen, ugyanennek a kiadónak a gondozásában legkedvencebb festőm csinált a borítót, stb. Ez egy kurva nagy álom mindenkinek, hogy ez valóra válik. Ezen kívül lesz mindenféle turné, nem csak itt a közép-európai régióba, úgyhogy megyünk majd mindenfele. Be lesz tározva ez az év is, meg a 27 is úgy tűnik, hogy nagyon szépen alakul, úgyhogy nem lassítom.
1: Igen, és még itt januárban is lesz egy gólyás koncert majd közeljövőben.
2: Igen,
3: egy hét múlva.
2: Jövő hét szombaton, 17-én a Fessusszal fogunk fellépni. Ez egy osztrák death metal zenekar, meg Bloodfur nevű barátainkkal, akik meg ilyen gore grindos, de tényleg lovagi páncélban lesznek, tehát csak amiatt is érdemes megnézni. Velük fogunk fellépni. A magyar szintéren kívül egyébként annyit fűznék hozzá, hogy itt a környező országokban is tök jó, tök sok olyan zenekar van, aki úgy gondolkozik a death metalról, meg olyan, igazából olyan szemlélettel, meg ugyanúgy a punkból jönnek, mint mi, és ez szuper jó lehetne, és ez is egy ilyen eközé az eszmélység köré épülő buli lesz, úgyhogy ja, gyertek el, fasza lesz.
1: Bármi más még az idei évhez? Azért ez is már egy elég fullos
3: abszolút
1: terv.
3: Ja, Patrik elmondott mindent igazából. Uh-huh. A lemez felét már megírtuk, tehát már tényleg lesz lemez. Igen. És most el fogunk játszani majd egy számot róla.
1: Igen, igen, pont még ezzel akartam itt lekerekíteni a beszélgetést, bocs, hogy a szett első felében is volt egy új szám, és mi várható most még a következő három számtól?
3: Hát egy új, ami igazából nem új, mármint hogy nektek hallgatóknak új, mert még nincs felvéve, de igazából ezt már 22-ben megírtuk ezt a számot. Szóval ez a nagy lemeze rajta lesz.
2: Ez nem igaz egyébként, kb. Egy másfél éves
3: szám. Ez nem így.
6: Új az a szám, hogy
2: hát a néző, az, hogy az első lehet, szám, hogy amit nem játszottunk, az egy új szám lesz, ami rajta lesz a nagy lemezen, meg most még fogunk játszani egy számot, ami majd szintén a nagy lemezre kerül. Uh-huh. Ezt már régebben megírtuk, de ja, úgyhogy az lesz. Azzal is fogunk kezdeni, nem, Bende?
3: Így is van. Kezdjük is el, nem?
1: Kezdjük. Gratulálunk az albumhoz, várjuk nagyon, illetve köszi szépen, hogy itt vagytok.
2: Köszi szépen,
3: mi köszönjük.

Na, ez lett volna vér. Nem sikerült a végéig sem megszokni ezt, hogy így ültök. Ez fura. Egyszer mindent ki kell próbálni.

0: Radio Capito.
1: Szabadsó Rádió.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
3: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
2: Köszi!